Akkor is van szőt is, csülbebikó. Télzelek ma, télás, hallt doch die Fésás.